0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 11-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Elkészült az Inarékai zöld hidrogén üzemének naperőműve. 4 horvát úti cél is bekerült Európa 10 legjobb nyaraló szigete közé. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses. Helyenként még csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Befejeződött az Inarékai kőolaj finomítójában épülő mintegy 61 millió értékű zöld hidrogén beruházás első szakasza. A horvát olajipari vállalat tájékoztatása szerint teljesen elkészültek az üzemhez kapcsolódó naperőmű építési és szerelési munkái, amivel a projekt elérte a mechanikai készültséget. A finomító területén telepített 11 megawatt beépített teljesítményű naperőmű kulcs szerepet játszik majd a projektben, hiszen ez biztosítja majd a megújuló villamos energiát Horvátország első kereskedelmi célú zöld hidrogén előállító létesítménye számára. A beruházással az INA egyúttal teljesítette a horvát nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervből nyújtott 15 millió eurós támogatáshoz kapcsolódó első határidőket is. A beruházás helyszínét Ortutai Zsuzsanna, az INA igazgató tanácsának elnöke, valamint Gordán Kolák, a projekt fővállalkozójaként dolgozó Koncsár igazgató tanácsának elnöke is megtekintette. Ortutai Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy a megújuló hidrogén előállítása az INA egyik kiemelt stratégiai projektje, amely jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, fenntarthatóbbá teszi a finomítói működést és új távlatokat nyit meg a horvát zöld hidrogén piacon. Külön kiemelte, hogy a fejlesztés hazai partnerek bevonásával valósul meg. Gordán Kolák hozzátette, az első szakasz sikeres lezárása bizonyítja, hogy a horvát szakértelem és ipari kapacitás képes megfelelni az energiaátmenet összetett kihívásainak. A projekt a régió első kereskedelmi célú zöld hidrogén üzemeként és Horvátország egyik a legjelentősebb energetikai beruházásaként értékeltem. A naperőmű üzembe helyezés előtt most a záró tesztek és a műszaki ellenőrzések következnek, miközben gőzerővel folyik a hidrogén előállításához szükséges elektrizáló berendezés telepítése is. Ez utóbbi a tervek szerint 2026 végére fejeződik be. A létesítmény tervezett kapacitása évi mintegy 1500 tonna zöld hidrogén lesz, az első molekulák előállítása pedig 2027-ben várható. A megtermelt tiszta üzemanyagot elsősorban a közlekedésben értékesítik majd, de közvetlen a Rékai finomító saját termelési folyamataiban is hasznosítani fogják. Az INA, amelynek 49,08%-os tulajdonosa és irányítója a Magyar MOL csoport, még 2024 áprilisában jelentette be zöld átállási stratégiáját, amelynek a Rékai beruházás mellett egy sziszaki biometán üzem is a része. Európában számtalan sziget közül választhatunk, éppen ezért nem mindig könnyű eldönteni, melyik illik legjobban egy nyaraláshoz. Egy friss kutatás most 80 európai szigetet vizsgált meg, hogy kiderüljön, melyek lehetnek a legjobb úti célok az időjárás, a gasztronómia és a zöld területek szempontjából. A rangsorban a spanyol és horvát szigetek különösen erősen szerepelnek. A Saga Holidays felmérése 80 európai szigetet hasonlított össze három fő szempont alapján: az időjárás, a vendéglátóhelyek kínálata és a zöld területek aránya szerint. A végső rangsorban a zöld területek 45, az időjárás 35, míg az éttermek, kávézók és bárok elérhetősége 20%-os súllyal szerepelt. Az összesítésben a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife végzett az élen 95 ponttal a maximális 100-ból. A kutatás szerint a szigetet a napsütéses időjárás, a változatos természeti környezet és a friss helyi alapanyagokra épülő gasztronómia teszi különlegessé. A második helyen a szintén Kanári-szigetekhez tartozó La Palma végzett 94 ponttal. A sziget UNESCO bioszféra rezervátum és különösen gazdag természeti értékeiről, valamint fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségéről ismert. A dobogó harmadik fokára Madeira került 93 ponttal. A portugál szigetcsoport ad otthon például a Lori Silva erdőnek, amely az UNESCO világörökség listáján is szerepel. A lista azoknak is adhat ötletet, akik a távolabbi szigetek helyett inkább egy közelebbi, adriai nyaralásban gondolkodnak. Horvátország ugyanis 4 úti széllal is bekerült az élmezőnybe. Korcsola, Mljet, Losiny és Brács egyaránt ott van a top 10-ben.

Július 12-e volt a 14 segítő szent közös ünnepe. A 14 segítő szent az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények. A 14-es szám feltehetőleg az apostolokra utal, a 12 tanítvány továbbá Pál és Barnabás. Tiszteletük a középkorban terjedt el, főként német nyelvterületeken és az azokkal szomszédos országokban. Csoportjukba időként és területenként olykor más-más védőszenteket is szoroltak. Legtöbbször szerepelt Ákos Borbála, Balázs Círjék, Dénes Egyed, Erasmus Euszták György, Alexandriai Katalin, Kristóf, Antiókiai Margit, Pantaleon, Vitus. A hagyomány szerint e szentek a haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy bajokban megsegíthetik. Kultuszok Németföldről a nagy pestis járvány idején terjedt el, és virágzott Közép-Európában. Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szenteltek a tiszteletükre. A 15. században fogalmazták meg a 14 segítő szent officiumát. Csoportos ábrázolásuk a 15. századtól terjedt el Európa szerte. Általában egy központi alak, Szűz Mária vagy egy helyi szent körül ábrázolják őket attribútumaikkal. Magyarországi tiszteletükről az első adat a 15. századból való. Radó Polikárp egy kassai misekönyvbe jegyezve miséjük szövegét is megtalálta. Oltáruk készült Kassán, Cseglődön, Kelénpatakon, oltárképük Lipót-Szentmártonban, Lőcsén, Besztercebányán, Garamszentbenedeken, a budavári Szent Magdolna templomban kápolnájuk volt. Hazai kultuszuk a 16. században megszakadt, csak a 18. század német bevándorlói hozták magukkal ismét. Győr-szigetben, Győr-Újvárosban, Bodajkon, Nagytevelen és Siklóson emeltek oltárt. Tiszteletükre szentelt kápolnák és templomok helyszínei Pest, Etyek, Zsámbék, Pilisvörösvár, Dág, Soroksár, Hajós, Gádor, Dárda, Kisdorog, Pilisborosjenő és Kecskemét. Litániájuk szerint György a hit elleni kételyekben, Balázs a torokbajokban, Erasmus az altest fájdalmaiban, Pantaleon minden betegségben, Vítus a szemérem elleni kísértésekben, Kristóf az utak veszedelmei ellen, Dénes a lelki ismeret nyugtalanságában, Círjék a pokoli kígyó incselkedései ellen, Ákos a halálfélelemben, Euszták a reménytelen helyzetekben, Egyed a gyónásban érzett alszégyen miatt, Margit a veszélyben forgó szülőasszonyok bajaiban, Katalin a bűnbánok megtérését késeltető akadályok ellen, Borbála az utolsó szentségek fölvételében hatalmas pártfogó. Július 12-én született Sánta Kálmán, a 20. század egyik legnagyobb tudású elme- és ideggyógyásza, kitűnő idegsebész. Már medikusként Schaffer professzor mellett dolgozott a budapesti elme- és ideggyógyászati klinikán. 1932-ben az agyszövettani osztály vezetésével bízták meg. Már első publikációival nemzetközi figyelmet keltett. 1936-37-ben egy évig Rockefeller ösztöndíjjal a Montreali Egyetemen kutatott. Itt egy fizikussal a véráramlás mérésén alapuló módszer dolgozott ki a különböző agyterületek működési intenzitásának vizsgálatára, amelyel az epilepszia kutatás új szakaszát indította el. Hazatérte után a Debreceni Egyetemen lett tanársegéd, majd 1938-tól klinikai igazgató. A gyógyítás, oktatás és kutatás területén egyaránt kiemelkedőt alkotott. Meghonosította a radikális modern idegsebészeti eljárásokat, és önálló idegsebészeti osztályt alapított. A háború után az orvosi kar dékányaként szervezte meg a gyógyítás és oktatás újraindítását. 1949-ben kapott Kossuth díjának teljes összegét egy idegsebészeti műtő felszerelésére fordította. A fordulat éve után a rohamosan romló politikai légkörben is szókimondó, igazáért nyíltan kiálló ember maradt. Helyzete egyre nehezebb lett. 1951-ben megfosztották akadémiai tagságától, és tanszékét is elvették.
A Balassa gyarmati kórház elmeosztályára helyezték, hamarosan legendás híri gyógyító műhelyet teremtett, és kutatási eredményeit is sikerült összegeznie. 1956-ban rehabilitálták, de egészsége időközben megrendült, terveit már nem tudta valóra váltani, az év végén meghalt. Debreceni sírjának felirata egy Horácius idézet: ha összeomlik is a világ, ő rendületlenül áll majd romjain.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, időnként csapadékos volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 27 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1016 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok holnapra. A nap első felében még némi csapadékkal kell számolni. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 30 fokot. Július 11-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.